Azt hittem, hogy mindig kék az ég. Anyám minden éjjel megfogta kezem, és az életről mesélt.

0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Folytatódik a lángok elleni harc Szerbiában, továbbra is a Deliblati homokpusztán és a Stolovi hegységben a legsúlyosabb a helyzet. Jelenleg 40 szabadtéri tűz van, amelyek közül a hatóságok szerint valamennyit lokalizáltak vagy eloltottak. Snezana Médítja, a Vajdasági Közegészségügyi Intézet járványügyi szakorvosa a Tanyugnak nyilatkozva elmondta, hogy ezen a héten regisztrálták az idei szezon első három nyugat-nílusi lázas esetét a térségben. Mint mondta, a betegek kisebb hányadánál súlyosabb tünetek is jelentkezhetnek, ilyenek például az erős fejfájás, a hányás, az álmosság, a megváltozott tudatállapot, a bénulás vagy az epilepsziás roham. Mától jelentősen olcsóban juthatnak hozzá betegek Szerbiában a véralvadásgátló, valamint a szívelégtelenség kezelésére szolgáló egyes gyógyszerekhez. Az intézkedés kizárólag receptköteles készítményekre vonatkozik. A napraforgó felvásárlási ára a kezdeti 40 dináros szintről már 50 dinár fölé emelkedett áfa nélkül, közölte Dragan Glamočić, szerb mezőgazdasági miniszter. Továbbra is több helyen küzdenek az erdőtüzekkel a Nyugat-Balkánon. Montenegróban Ulcinj és Hercegnovi térségében kritikus a helyzet, Horvátországban pedig az Omis környékén pusztító tűzben már mintegy 1000 hektár égett le. 48-ra emelkedett az indonéziai Flores szigetét megrázó földrengés halálos áldozatainak száma. Több mint 100-an megsérültek, mintegy 5000 embernek pedig el kellett hagynia otthonát. A 7,7-es erősségű földrengés szombatra rázta meg Indonézia keleti részét. Két ember meghalt, két csecsemő pedig megsérült a heves viharokat követő áradásokban és felcsúszamlásokban Spanyolország északnyugati részén. Világos Adriana bronzérmes Birminghamben megszerezte Szerbia egyetlen érmét az Európa-bajnokságon. A kishegyesi gerelyhajító a második kísérletének köszönhetően 60,93 méteres dobásával harmadik helyezést ért el a kontinens viadalon. Kós Hubert magyar országos csúccsal címét megvédve aranyérmet nyert 200 méteres vegyesúszásban a párizsi Európa-bajnokság vasárnapi zárónapján. Gólgazdag mérkőzés után 3-2-re nyert a TSC az UBI Jedinstvo ellen. A topolyai csapat idegenben lépett pályára a szerb első ligás bajnokság harmadik fordulójában. Ma még napos meleg időre számíthatunk a nap végén, azonban észak felül erős lehűlés és csapadék érkezik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 36 fok között alakul. Délután az ország északi, nyugati és délnyugati részén helyenként rövid ideig tartó eső, zápor és zivatar is kialakulhat. A nap végén Vajdaságban erősen megnövekszik a felhőzet, majd a kedre virradó éjszaka a csapadékzóna Szerbia nyugati és középső területeire is átterjed. Esőre, zivatarokra, a hőmérséklet csökkenésére és az északnyugati szél megerősödésére kell számítani. Kedden változóan felhős és hűvösebb idő várható. Szerdától ismét túlnyomóan napos idő és fokozatos felmelegedés várható. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

A Grand és a DTL megjutalmazza Önt, ha legalább 700 dinár értékben vásárol Grand terméket a DTL üzleteiben. Regisztráljon a Grand Café alkalmazásban, majd szkennelje be a számlát. Hetente értékes nyeremények várják, a fődíj pedig egy Renault Clio. Illat, íz és nyeremények.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zántán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Paradicsomli eladó Moholon, Asztanisi családnál. További információért és megrendelésért hívja a telefonszámok egyikét 063 545 756 064 21 31 530, illetve 024 861 604.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas, robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

0: képlet.
1: A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853-193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs. Adai Rádió. Hírek minden órában.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Folytatódik a lángok elleni harc Szerbiában, továbbra is a Deliblati homokpusztán és a Stolovi hegységben a legsúlyosabb a helyzet. Jelenleg 40 szabadtéri tűz van, amelyek közül a hatóságok szerint valamennyit lokalizáltak vagy eloltottak. Snezana Mediča, a Vajdasági Közegészségügyi Intézet járványügyi szakorvosa a Tanyugnak nyilatkozva elmondta, hogy ezen a héten regisztrálták az idei szezon első három nyugat-nílusi lázas esetét a térségben. Mint mondta, a betegek kisebb hányadánál súlyosabb tünetek is jelentkezhetnek, ilyenek például az erős fejfájás, a hányás, az álmosság, a megváltozott tudatállapot, a bénulás vagy az epilepsziás roham. Mától jelentősen olcsóban juthatnak hozzá a betegek Szerbiában a véralvadásgátló, valamint a szívelégtelenség kezelésére szolgáló egyes gyógyszerekhez. Az intézkedés kizárólag receptköteles készítményekre vonatkozik. A napraforgó felvásárlási ára a kezdeti 40 dináros szintről már 50 dinár fölé emelkedett áfa nélkül, közölte Dragan Glamočić, szerb mezőgazdasági miniszter. Továbbra is több helyen küzdenek az erdőtüzekkel a Nyugat-Balkánon. Montenegróban Ulcin és Hercegnovi térségében kritikus a helyzet, Horvátországban pedig az Omis környékén pusztító tűzben már mintegy 1000 hektár égett le. 48-ra emelkedett az indonéziai Flores szigetét megrázó földrengés halálos áldozatainak száma. Több mint 100-an megsérültek, mintegy 5000 embernek pedig el kellett hagynia otthonát. A 7,7-es erősségű földrengés szombatra rázta meg Indonézia keleti részét. Két ember meghalt, két csecsemő pedig megsérült a heves viharokat követő áradásokban és földcsuszamlásokban Spanyolország északnyugati részén. Világos Adriana bronzérmes Birminghamben, megszerezte Szerbia egyetlen érmét az Európa-bajnokságon. A kishegyesi gerelyhajító a második kísérletének köszönhetően 60,93 méteres dobásával harmadik helyezést ért el a kontinens viadalon. Kós Hubert magyar országos csúccsal címét megvédve aranyérmet nyert 200 méteres vegyesúszásban a párizsi Európa-bajnokság vasárnapi zárónapján. Gólgazdag mérkőzés után 3-2-re nyert a TSC az UBI Jedinstvo ellen. A topolyai csapat idegenben lépett pályára a szerb első ligás bajnokság harmadik fordulójában. Ma még napos meleg időre számíthatunk, a nap végén azonban észak felül erős lehűlés és csapadék érkezik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 36 fok között alakul. Délután az ország északi, nyugati és délnyugati részén helyenként rövid ideig tartó eső, zápor és zivatar is kialakulhat. A nap végén Vajdaságban erősen megnövekszik a felhőzet, majd a kedre virradó éjszaka a csapadékzóna Szerbia nyugati és középső területeire is átterjed. Esőre, zivatarokra, a hőmérséklet csökkenésére és az északnyugati szél megerősödésére kell számítani. Kedden változóan felhős és hűvösebb idő várható. Szerdától ismét túlnyomóan napos idő és fokozatos felmelegedés várható. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották. Ha

Odakőség helyi önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a legfiatalabbak számára fenntartott intézmények fejlesztésére. A szülők és az intézményvezetőség észrevételeit, kéréseit szem előtt tartva, a közelmúltban és a nyár folyamán több épületben is sor került korszerűsítési munkálatokra. A tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi, nemzeti közösségi titkárság támogatásával az Adai Bölcsöde épületében megkezdődött két szanitáris csomópont teljes felújítása, amely az új tanév kezdetére elkészül. A még folyamatban lévő munkálatok mellett ugyanebben az épületben minden szobában laminált padlóra cserélték az eddigi linoleum burkolatot, hamarosan pedig megkezdődik az udvarban lévő parkoló bővítése, illetve átalakítása is a biztonság fokozása érdekében. A bútorzat cseréje folyamatos, az idei nyár folyamán pedig három moholi épületben is sor került felújításokra. A moholi bölcsödében új kerítést állítottak fel, a Bóbita óvodában pedig megtörtént az épület teljes belső festése, valamint kialakítottak egy szobából közvetlenül nyíló fürdőszobát. A Dökőség önkormányzata a jövőben is a pénzügyi lehetőségekhez mérten támogatni fogja az iskoláskor előtti intézmény korszerűsítését, együttműködve az intézménnyel és a szülőkkel.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Oda község önkormányzatának sikerült egy újabb lépést tennie a Békovai regionális hulladéktárolóhoz való csatlakozás érdekében. A napokban megvalósult egy új kanalas rakodógép beszerzése, amelynek műszaki jellemzői megfelelnek a szelektív hulladékgyűjtő udvarban való mozgásra és rakodásra. Az új rakodógép feladata a hulladék hatékony mozgatása, tömörítése és a szállító konténerekbe való berakodása lesz. Ez a beruházás része a helyi hulladéklerakó végleges bezárásának, amelynek megvalósításához a tartományi kormány is hozzájárul.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Folytatódik a lángok elleni harc Szerbiában, továbbra is a Deliblati homokpusztán, és a Stolovi hegységben a legsúlyosabb a helyzet. Jelenleg 40 szabadtéri tűz van, amelyek közül a hatóságok szerint valamennyit lokalizáltak vagy eloltottak. Snezana Médicja, a Vajdasági Közegészségügyi Intézet járványügyi szakorvosa a Tanyugnak nyilatkozva elmondta, hogy ezen a héten regisztrálták az idei szezon első három nyugat-nílusi lázas esetét a térségben. Mint mondta, a betegek kisebb hányadánál súlyosabb tünetek is jelentkezhetnek, ilyenek például az erős fejfájás, a hányás, az álmosság, a megváltozott tudatállapot, a bénulás vagy az epilepsziás roham. Mától jelentősen olcsóban juthatnak hozzá a betegek Szerbiában a véralvadásgátló, valamint a szívelégtelenség kezelésére szolgáló egyes gyógyszerekhez. Az intézkedés kizárólag receptköteles készítményekre vonatkozik. A napraforgó felvásárlási ára a kezdeti 40 dináros szintről már 50 dinár fölé emelkedett áfa nélkül, közölte Dragan Glamočić, szerb mezőgazdasági miniszter. Továbbra is több helyen küzdenek az erdőtüzekkel a Nyugat-Balkánon. Montenegróban Ulcin és Hercegnovi térségében kritikus a helyzet, Horvátországban pedig az Omis környékén pusztító tűzben már mintegy 1000 hektár égett le. 48-ra emelkedett az indonéziai Flores szigetét megrázó földrengés halálos áldozatainak száma. Több mint 100-an megsérültek, mint egy 5000 embernek pedig el kellett hagynia otthonát. A 7,7-es erősségű földrengés szombatra rázta meg Indonézia keleti részét. Két ember meghalt, két csecsemő pedig megsérült a heves viharokat követő áradásokban és földcsuszamlásokban Spanyolország északnyugati részén. Világos Adriana bronzérmes Birminghamben megszerezte Szerbia egyetlen érmét az Európa-bajnokságon. A kishegyesi gerelyhajító a második kísérletének köszönhetően 60,93 méteres dobásával harmadik helyezést ért el a kontinens viadalon. Kós Hubert magyar országos csúccsal címét megvédve aranyérmet nyert 200 méteres vegyesúszásban a párizsi Európa-bajnokság vasárnapi zárónapján. Gólgazdag mérkőzés után 3-2-re nyert a TSC az UBI Jedinstvo ellen. A topolyai csapat idegenben lépett pályára a szerb első ligás bajnokság harmadik fordulójában. Ma még napos meleg időre számíthatunk, a nap végén azonban észak felül erős lehűlés és csapadék érkezik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 36 fok között alakul. Délután az ország északi, nyugati és délnyugati részén helyenként rövid ideig tartó eső, zápor és zivatar is kialakulhat. A nap végén Vajdaságban erősen megnövekszik a felhőzet, majd a kedre virradó éjszaka a csapadékzóna Szerbia nyugati és középső területeire is átterjed. Esőre, zivatarokra, a hőmérséklet csökkenésére és az északnyugati szél megerősödésére kell számítani. Kedden változóan felhős és hűvösebb idő várható. Szerdától ismét túlnyomóan napos idő és fokozatos felmelegedés várható. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioada.rs címre.

Kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodag Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

A Grand és a DTL megjutalmazza Önt, ha legalább 700 dinár értékben vásárol Grand terméket a DTL üzleteiben. Regisztráljon a Grand Café alkalmazásban, majd szkennelje be a számlát. Hetente értékes nyeremények várják, a fődíj pedig egy Renault Clio. Illat, íz és nyeremények.

0: a legfrissebb slágerek az Adai Rádión. A Radicsevégy Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi Kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Paradicsomli eladó Moholon, Asztanisit családnál. További információért és megrendelésért hívja a telefonszámok egyikét 063 545 756 064 21 31 530, illetve 024 861 604.

0: Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktrans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.
1: Je veux qu'on m'écoute, oui, je veux qu'on comprenne. Je veux aimer savoir pourquoi je suis là. Dis-moi pourquoi je suis là. Et je marche seul caché sous mon ombrelle, s'il te plaît, ne te moque pas de moi. Je vais au Pôle emploi.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs. I'm down, down, down, down for anything. So down, down, down, down for anything. Ma is lágerek maximumon. Adai Rádió.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Folytatódik a lángok elleni harc Szerbiában. Továbbra is a Deliblati homokpusztán és a Stolovi hegységben a legsúlyosabb a helyzet. Jelenleg 40 szabadtéri tűz van, amelyek közül a hatóságok szerint valamennyit lokalizáltak vagy eloltottak. Snezana Mediča, a Vajdasági Közegészségügyi Intézet járványügyi szakorvosa a Tanyugnak nyilatkozva elmondta, hogy ezen a héten regisztrálták az idei szezon első három nyugat-nílusi lázas esetét a térségben. Mint mondta, a betegek kisebb hányadánál súlyosabb tünetek is jelentkezhetnek, ilyenek például az erős fejfájás, a hányás, az álmosság, a megváltozott tudatállapot, a bénulás vagy az epilepsziás roham. Mától jelentősen olcsóban juthatnak hozzá a betegek Szerbiában a véralvadásgátló, valamint a szívelégtelenség kezelésére szolgáló egyes gyógyszerekhez. Az intézkedés kizárólag receptköteles készítményekre vonatkozik. A napraforgó felvásárlási ára a kezdeti 40 dináros szintről már 50 dinár fölé emelkedett áfa nélkül, közölte Dragan Glamočić, szerb mezőgazdasági miniszter. Továbbra is több helyen küzdenek az erdőtüzekkel a Nyugat-Balkánon. Montenegróban Ulcin és Hercegnovi térségében kritikus a helyzet, Horvátországban pedig az Omis környékén pusztító tűzben már mintegy 1000 hektár égett le. 48-ra emelkedett az indonéziai Flores szigetét megrázó földrengés halálos áldozatainak száma. Több mint 100-an megsérültek, mintegy 5000 embernek pedig el kellett hagynia otthonát. A 7,7-es erősségű földrengés szombatra rázta meg Indonézia keleti részét. Két ember meghalt, két csecsemő pedig megsérült a heves viharokat követő áradásokban és földcsuszamlásokban Spanyolország északnyugati részén. Világos Adriana bronzérmes Birminghamben megszerezte Szerbia egyetlen érmét az Európa-bajnokságon. A kishegyesi gerelyhajító a második kísérletének köszönhetően 60,93 méteres dobásával harmadik helyezést ért el a kontinens viadalon. Kós Hubert magyarországos csúccsal címét megvédve aranyérmet nyert 200 méteres vegyesúszásban a párizsi Európa-bajnokság vasárnapi zárónapján. Gólgazdag mérkőzés után 3-2-re nyert a TSC az UBI Jedinstvo ellen. A topolyai csapat idegenben lépett pályára a szerb első ligás bajnokság harmadik fordulójában. Ma még napos meleg időre számíthatunk, a nap végén azonban észak felül erős lehűlés és csapadék érkezik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 36 fok között alakul. Délután az ország északi, nyugati és délnyugati részén helyenként rövid ideig tartó eső, zápor és zivatar is kialakulhat. A nap végén Vajdaságban erősen megnövekszik a felhőzet, majd a kedre virradó éjszaka a csapadékzóna Szerbia nyugati és középső területeire is átterjed. Esőre, zivatarokra, a hőmérséklet csökkenésére és az északnyugati szél megerősödésére kell számítani. Kedden változóan felhős és hűvösebb idő várható. Szerdától ismét túlnyomóan napos idő és fokozatos felmelegedés várható. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

A község helyi önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a legfiatalabbak számára fenntartott intézmények fejlesztésére. A szülők és az intézményvezetőség észrevételeit, kéréseit szem előtt tartva, a közelmúltban és a nyár folyamán több épületben is sor került korszerűsítési munkálatokra. A tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi, nemzeti közösségi titkárság támogatásával az Adai Bölcsöde épületében megkezdődött két szanitáris csomópont teljes felújítása, amely az új tanév kezdetére elkészül. A még folyamatban lévő munkálatok mellett ugyanebben az épületben minden szobában laminált padlóra cserélték az eddigi linoleum burkolatot, hamarosan pedig megkezdődik az udvarban lévő parkoló bővítése, illetve átalakítása is a biztonság fokozása érdekében. A bútorzat cseréje folyamatos, az idei nyár folyamán pedig három moholi épületben is sor került felújításokra. A moholi bölcsödében új kerítést állítottak fel, a Bóbita óvodában pedig megtörtént az épület teljes belső festése, valamint kialakítottak egy szobából közvetlenül nyíló fürdőszobát. A Dökösség önkormányzata a jövőben is a pénzügyi lehetőségekhez mérten támogatni fogja az iskoláskor előtti intézmény korszerűsítését, együttműködve az intézménnyel és a szülőkkel.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Dakőség önkormányzatának sikerült egy újabb lépést tennie a Békovai regionális hulladéktárolóhoz való csatlakozás érdekében. A napokban megvalósult egy új kanalas rakodógép beszerzése, amelynek műszaki jellemzői megfelelnek a szelektív hulladékgyűjtő udvarban való mozgásra és rakodásra. Az új rakodógép feladata a hulladék hatékony mozgatása, tömörítése és a szállító konténerekbe való berakodása lesz. Ez a beruházás része a helyi hulladéklerakó végleges bezárásának, amelynek megvalósításához a tartományi kormány is hozzájárul.

tengely közt. Álmomban ott vagy velem, éjjel a vágy visszajön, helyet őrzi az ágy.

0: a pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Folytatódik a lángok elemi harc Szerbiában. Továbbra is a Deliblati homokpusztán és a Stolovi hegységben a legsúlyosabb a helyzet. Jelenleg 40 szabadtéri tűz van, amelyek közül a hatóságok szerint valamennyit lokalizáltak vagy eloltottak. Snezana Médicja, a Vajdasági Közegészségügyi Intézet járványügyi szakorvosa a Tanyugnak nyilatkozva elmondta, hogy ezen a héten regisztrálták az idei szezon első három nyugat-nílusi lázas esetét a térségben. Mint mondta, a betegek kisebb hányadánál súlyosabb tünetek is jelentkezhetnek, ilyenek például az erős fejfájás, a hányás, az álmosság, a megváltozott tudatállapot, a bénulás vagy az epilepsziás roham. Mától jelentősen olcsóban juthatnak hozzá a betegek Szerbiában a véralvadásgátló, valamint a szívelégtelenség kezelésére szolgáló egyes gyógyszerekhez. Az intézkedés kizárólag receptköteles készítményekre vonatkozik. A napraforgó felvásárlási ára a kezdeti 40 dináros szintről már 50 dinár fölé emelkedett áfa nélkül, közölte Dragan Glamočić, szerb mezőgazdasági miniszter. Továbbra is több helyen küzdenek az erdőtüzekkel a Nyugat-Balkánon. Montenegróban Ulcin és Hercegnovi térségében kritikus a helyzet, Horvátországban pedig az Omis környékén pusztító tűzben már mintegy 1000 hektár égett le. 48-ra emelkedett az indonéziai Flores szigetét megrázó földrengés halálos áldozatainak száma. Több mint 100-an megsérültek, mintegy 5000 embernek pedig el kellett hagynia otthonát. A 7,7-es erősségű földrengés szombatra rázta meg Indonézia keleti részét. Két ember meghalt, két csecsemő pedig megsérült a heves viharokat követő áradásokban és földcsuszamlásokban Spanyolország északnyugati részén. Világos Adriana bronzérmes Birminghamben megszerezte Szerbia egyetlen érmét az Európa-bajnokságon. A kishegyesi gerelyhajító a második kísérletének köszönhetően 60,93 méteres dobásával harmadik helyezést ért el a kontinens viadalon. Kós Hubert magyar országos csúccsal címét megvédve aranyérmet nyert 200 méteres vegyesúszásban a párizsi Európa-bajnokság vasárnapi zárónapján. Gólgazdag mérkőzés után 3-2-re nyert a TSC az UBI Jedinstvo ellen. A topolyai csapat idegenben lépett pályára a szerb első ligás bajnokság harmadik fordulójában. Ma még napos meleg időre számíthatunk a nap végén, azonban észak felül erős lehűlés és csapadék érkezik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 36 fok között alakul. Délután az ország északi, nyugati és délnyugati részén helyenként rövid ideig tartó eső, zápor és zivatar is kialakulhat. A nap végén Vajdaságban erősen megnövekszik a felhőzet, majd a kedre virradó éjszaka a csapadékzóna Szerbia nyugati és középső területeire is átterjed. Esőre, zivatarokra, a hőmérséklet csökkenésére és az északnyugati szél megerősödésére kell számítani. Kedden változóan felhős és hűvösebb idő várható. Szerdától ismét túlnyomóan napos idő és fokozatos felmelegedés várható. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Adai Rádió. Hírek minden órában. Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioada.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Transz Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

A Grand és a DTL megjutalmazza Önt, ha legalább 700 dinár értékben vásárol Grand terméket a DTL üzleteiben. Regisztráljon a Grand Café alkalmazásban, majd szkennelje be a számlát. Hetente értékes nyeremények várják, a fődíj pedig egy Renault Clio. Illat, íz és nyeremények.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Paradicsomli eladó Moholon, aztán is itt családnál. További információért és megrendelésért hívja a telefonszámok egyikét 063 545 4861 604.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Folytatódik a lángok elemi harc Szerbiában. Továbbra is a Deliblati homokpusztán és a Stolovi hegységben a legsúlyosabb a helyzet. Jelenleg 40 szabadtéri tűz van, amelyek közül a hatóságok szerint valamennyit lokalizáltak vagy eloltottak. Snezana Médicja, a Vajdasági Közegészségügyi Intézet járványügyi szakorvosa a Tanyugnak nyilatkozva elmondta, hogy ezen a héten regisztrálták az idei szezon első három nyugat-nílusi lázas esetét a térségben. Mint mondta, a betegek kisebb hányadánál súlyosabb tünetek is jelentkezhetnek, ilyenek például az erős fejfájás, a hányás, az álmosság, a megváltozott tudatállapot, a bénulás vagy az epilepsziás roham. Mától jelentősen olcsóban juthatnak hozzá a betegek Szerbiában a véralvadásgátló, valamint a szívelégtelenség kezelésére szolgáló egyes gyógyszerekhez. Az intézkedés kizárólag receptköteles készítményekre vonatkozik. A napraforgó felvásárlási ára a kezdeti 40 dináros szintről már 50 dinár fölé emelkedett áfa nélkül, közölte Dragan Glamočić, szerb mezőgazdasági miniszter. Továbbra is több helyen küzdenek az erdőtüzekkel a Nyugat-Balkánon. Montenegróban Ulcin és Hercegnovi térségében kritikus a helyzet, Horvátországban pedig az Omis környékén pusztító tűzben már mintegy 1000 hektár égett le. 48-ra emelkedett az indonéziai Flores szigetét megrázó földrengés halálos áldozatainak száma. Több mint 100-an megsérültek, mintegy 5000 embernek pedig el kellett hagynia otthonát. A 7,7-es erősségű földrengés szombatra rázta meg Indonézia keleti részét. Két ember meghalt, két csecsemi pedig megsérült a heves viharokat követő áradásokban és földcsuszamlásokban Spanyolország északnyugati részén. Világos Adriana bronzérmes Birminghamben megszerezte Szerbia egyetlen érmét az Európa-bajnokságon. A kishegyesi gerelyhajító a második kísérletének köszönhetően 60,93 méteres dobásával harmadik helyezést ért el a kontinens viadalon. Kós Hubert magyar országos csúccsal címét megvédve aranyérmet nyert 200 méteres vegyesúszásban a párizsi Európa-bajnokság vasárnapi zárónapján. Gólgazdag mérkőzés után 3-2-re nyert a TSC az UBI Jedinstvo ellen. A topolyai csapat idegenben lépett pályára a szerb első ligás bajnokság harmadik fordulójában. Ma még napos meleg időre számíthatunk a nap végén, azonban észak felül erős lehűlés és csapadék érkezik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 36 fok között alakul. Délután az ország északi, nyugati és délnyugati részén helyenként rövid ideig tartó eső, zápor és zivatar is kialakulhat. A nap végén Vajdaságban erősen megnövekszik a felhőzet, majd a kedre virradó éjszaka a csapadékzóna Szerbia nyugati és középső területeire is átterjed. Esőre, zivatarokra, a hőmérséklet csökkenésére és az északnyugati szél megerősödésére kell számítani. Kedden változóan felhős és hűvösebb idő várható. Szerdától ismét túlnyomóan napos idő és fokozatos felmelegedés várható. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

your skin. Oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

a legfrissebb slágerek az Adai Rádión. Purchase your tracks today.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

0: A pontos idő 15 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
2: A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
1: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
2: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.
1: Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Folytatódik a lángok elleni harc Szerbiában. Továbbra is a Deliblati homokpusztán és a Stolovi hegységben a legsúlyosabb a helyzet. Jelenleg 40 szabadtéri tűz van, amelyek közül a hatóságok szerint valamennyit lokalizáltak vagy eloltottak. Snezana Médicja, a Vajdasági Közegészségügyi Intézet járványügyi szakorvosa a Tanyugnak nyilatkozva elmondta, hogy ezen a héten regisztrálták az idei szezon első három nyugat-nílusi lázas esetét a térségben. Mint mondta, a betegek kisebb hányadánál súlyosabb tünetek is jelentkezhetnek, ilyenek például az erős fejfájás, a hányás, az álmosság, a megváltozott tudatállapot, a bénulás vagy az epilepsziás roham. Mától jelentősen olcsóban juthatnak hozzá a betegek Szerbiában a véralvadásgátló, valamint a szívelégtelenség kezelésére szolgáló egyes gyógyszerekhez. Az intézkedés kizárólag receptköteles készítményekre vonatkozik. A napraforgó felvásárlási ára a kezdeti 40 dináros szintről már 50 dinár fölé emelkedett áfa nélkül, közölte Dragan Glamočić, szerb mezőgazdasági miniszter. Továbbra is több helyen küzdenek az erdőtüzekkel a Nyugat-Balkánon. Montenegróban Ulcin és Hercegnovi térségében kritikus a helyzet, Horvátországban pedig az Omis környékén pusztító tűzben már mintegy 1000 hektár égett le. 48-ra emelkedett az indonéziai Flores szigetét megrázó földrengés halálos áldozatainak száma. Több mint 100-an megsérültek, mintegy 5000 embernek pedig el kellett hagynia otthonát. A 7,7-es erősségű földrengés szombatra rázta meg Indonézia keleti részét. Két ember meghalt, két csecsemő pedig megsérült a heves viharokat követő áradásokban és felcsúszamlásokban Spanyolország északnyugati részén. Világos Adriana bronzérmes Birminghamben, megszerezte Szerbia egyetlen érmét az Európa-bajnokságon. A kishegyesi gerelyhajító a második kísérletének köszönhetően 60,93 méteres dobásával harmadik helyezést ért el a kontinens viadalon. Kós Hubert magyar országos csúccsal címét megvédve aranyérmet nyert 200 méteres vegyesúszásban a párizsi Európa-bajnokság vasárnapi zárónapján. Gólgazdag mérkőzés után 3-2-re nyert a TSC az UBI Jedinstvo ellen. A topolyai csapat idegenben lépett pályára a szerb első ligás bajnokság harmadik fordulójában. Ma még napos meleg időre számíthatunk, a nap végén azonban észak felül erős lehűlés és csapadék érkezik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 36 fok között alakul. Délután az ország északi, nyugati és délnyugati részén helyenként rövid ideig tartó eső, zápor és zivatar is kialakulhat. A nap végén Vajdaságban erősen megnövekszik a felhőzet, majd a kedre virradó éjszaka a csapadékzóna Szerbia nyugati és középső területeire is átterjed. Esőre, zivatarokra, a hőmérséklet csökkenésére és az északnyugati szél megerősödésére kell számítani. Kedden változóan felhős és hűvösebb idő várható. Szerdától ismét túlnyomóan napos idő és fokozatos felmelegedés várható. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Naprédaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Folytatódik a lángok elleni harc Szerbiában. Továbbra is a Deliblati homokpusztán és a Stolovi hegységben a legsúlyosabb a helyzet. Jelenleg 40 szabadtéri tűz van, amelyek közül a hatóságok szerint valamennyit lokalizáltak vagy eloltottak. Snezana Médítja, a Vajdasági Közegészségügyi Intézet járványügyi szakorvosa a Tanyugnak nyilatkozva elmondta, hogy ezen a héten regisztrálták az idei szezon első három nyugat-nílusi lázas esetét a térségben. Mint mondta, a betegek kisebb hányadánál súlyosabb tünetek is jelentkezhetnek, ilyenek például az erős fejfájás, a hányás, az álmosság, a megváltozott tudatállapot, a bénulás vagy az epilepsziás roham. Mától jelentősen olcsóban juthatnak hozzá betegek Szerbiában a véralvadásgátló, valamint a szívelégtelenség kezelésére szolgáló egyes gyógyszerekhez. Az intézkedés kizárólag receptköteles készítményekre vonatkozik. A napraforgó felvásárlási ára a kezdeti 40 dináros szintről már 50 dinár fölé emelkedett áfa nélkül, közölte Dragan Glamocsics, szerb mezőgazdasági miniszter. Továbbra is több helyen küzdenek az erdőtüzekkel a Nyugat-Balkánon. Montenegróban Ulcinj és Hercegnovi térségében kritikus a helyzet, Horvátországban pedig az Omis környékén pusztító tűzben már mintegy 1000 hektár égett le. 48-ra emelkedett az indonéziai Flores szigetét megrázó földrengés halálos áldozatainak száma. Több mint 100-an megsérültek, mintegy 5000 embernek pedig el kellett hagynia otthonát. A 7,7-es erősségű földrengés szombatra rázta meg Indonézia keleti részét. Két ember meghalt, két csecsemő pedig megsérült a heves viharokat követő áradásokban és felcsúszamlásokban Spanyolország északnyugati részén. Világos Adriana bronzérmes Birminghamben megszerezte Szerbia egyetlen érmét az Európa-bajnokságon. A kishegyesi gerelyhajító a második kísérletének köszönhetően 60,93 méteres dobásával harmadik helyezést ért el a kontinens viadalon. Kós Hubert magyar országos csúccsal címét megvédve aranyérmet nyert 200 méteres vegyesúszásban a párizsi Európa-bajnokság vasárnapi zárónapján. Gólgazdag mérkőzés után 3-2-re nyert a TSC az UBI Jedinstvo ellen. A topolyai csapat idegenben lépett pályára a szerb első ligás bajnokság harmadik fordulójában. Ma még napos meleg időre számíthatunk a nap végén, azonban észak felül erős lehűlés és csapadék érkezik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 36 fok között alakul. Délután az ország északi, nyugati és délnyugati részén helyenként rövid ideig tartó eső, zápor és zivatar is kialakulhat. A nap végén Vajdaságban erősen megnövekszik a felhőzet, majd a kedre virradó éjszaka a csapadékzóna Szerbia nyugati és középső területeire is átterjed. Esőre, zivatarokra, a hőmérséklet csökkenésére és az északnyugati szél megerősödésére kell számítani. Kedden változóan felhős és hűvösebb idő várható. Szerdától ismét túlnyomóan napos idő és fokozatos felmelegedés várható. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodag Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: A Grand és a DTL megjutalmazza Önt, ha legalább 700 dinár értékben vásárol Grand terméket a DTL üzleteiben. Regisztráljon a Grand Café alkalmazásban, majd szkennelje be a számlát. Hetente értékes nyeremények várják, a fődíj pedig egy Renault Clio. Illat, íz és nyeremények.
1: A Radicevich Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
2: Ára 3500 dinár köbmétere.
1: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

paradicsomli eladó Moholon, Asztanisi családnál. További információért és megrendelésért hívja a telefonszámok egyikét 063 545 756 064 21 31 530, illetve 024 861 604.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs. Adai Rádió. Hírek minden órában.

0: a pontos idő 17 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Folytatódik a lángok elleni harc Szerbiában. Továbbra is a Deliblati homokpusztán és a Stolovi hegységben a legsúlyosabb a helyzet. Jelenleg 40 szabadtéri tűz van, amelyek közül a hatóságok szerint valamennyit lokalizáltak vagy eloltottak. Snezana Médicja, a Vajdasági Közegészségügyi Intézet járványügyi szakorvosa a Tanyugnak nyilatkozva elmondta, hogy ezen a héten regisztrálták az idei szezon első három nyugat-nílusi lázas esetét a térségben. Mint mondta, a betegek kisebb hányadánál súlyosabb tünetek is jelentkezhetnek, ilyenek például az erős fejfájás, a hányás, az álmosság, a megváltozott tudatállapot, a bénulás vagy az epilepsziás roham. Mától jelentősen olcsóban juthatnak hozzá a betegek Szerbiában a véralvadásgátló, valamint a szívelégtelenség kezelésére szolgáló egyes gyógyszerekhez. Az intézkedés kizárólag receptköteles készítményekre vonatkozik. A napraforgó felvásárlási ára a kezdeti 40 dináros szintről már 50 dinár fölé emelkedett áfa nélkül, közölte Dragan Glamočić, szerb mezőgazdasági miniszter. Továbbra is több helyen küzdenek az erdőtüzekkel a Nyugat-Balkánon. Montenegróban Ulcin és Hercegnovi térségében kritikus a helyzet, Horvátországban pedig az Omis környékén pusztító tűzben már mintegy 1000 hektár égett le. 48-ra emelkedett az indonéziai Flores szigetét megrázó földrengés halálos áldozatainak száma. Több mint 100-an megsérültek, mintegy 5000 embernek pedig el kellett hagynia otthonát. A 7,7-es erősségű földrengés szombatra rázta meg Indonézia keleti részét. Két ember meghalt, két csecsemő pedig megsérült a heves viharokat követő áradásokban és földcsuszamlásokban Spanyolország északnyugati részén. Világos Adriana bronzérmes Birminghamben megszerezte Szerbia egyetlen érmét az Európa-bajnokságon. A kishegyesi gerelyhajító a második kísérletének köszönhetően 60,93 méteres dobásával harmadik helyezést ért el a kontinens viadalon. Kós Hubert magyar országos csúccsal címét megvédve aranyérmet nyert 200 méteres vegyesúszásban a párizsi Európa-bajnokság vasárnapi zárónapján. Gólgazdag mérkőzés után 3-2-re nyert a TSC az UBI Jedinstvo ellen. A topolyai csapat idegenben lépett pályára a szerb első ligás bajnokság harmadik fordulójában. Ma még napos meleg időre számíthatunk a nap végén, azonban észak felül erős lehűlés és csapadék érkezik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 36 fok között alakul. Délután az ország északi, nyugati és délnyugati részén helyenként rövid ideig tartó eső, zápor és zivatar is kialakulhat. A nap végén Vajdaságban erősen megnövekszik a felhőzet, majd a kedre virradó éjszaka a csapadékzóna Szerbia nyugati és középső területeire is átterjed. Esőre, zivatarokra, a hőmérséklet csökkenésére és az északnyugati szél megerősödésére kell számítani. Kedden változóan felhős és hűvösebb idő várható. Szerdától ismét túlnyomóan napos idő és fokozatos felmelegedés várható. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

A község helyi önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a legfiatalabbak számára fenntartott intézmények fejlesztésére. A szülők és az intézményvezetőség észrevételeit, kéréseit szem előtt tartva, a közelmúltban és a nyár folyamán több épületben is sor került korszerűsítési munkálatokra. A tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi, nemzeti közösségi titkárság támogatásával az Adai bölcsöde épületében megkezdődött két szanitáris csomópont teljes felújítása, amely az új tanév kezdetére elkészül. A még folyamatban lévő munkálatok mellett ugyanebben az épületben minden szobában laminált padlóra cserélt

Kialakítottak egy szobából közvetlenül nyíló fürdőszobát. A Dökőség önkormányzata a jövőben is a pénzügyi lehetőségekhez mérten támogatni fogja az iskoláskor előtti intézmény korszerűsítését, együttműködve az intézménnyel és a szülőkkel.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

A község önkormányzatának sikerült egy újabb lépést tennie a Békovai regionális hulladéktárolóhoz való csatlakozás érdekében. A napokban megvalósult egy új kanalas rakodógép beszerzése, amelynek műszaki jellemzői megfelelnek a szelektív hulladékgyűjtő udvarban való mozgásra és rakodásra. Az új rakodógép feladata a hulladék hatékony mozgatása, tömörítése és a szállító konténerekbe való berakodása lesz. Ez a beruházás része a helyi hulladéklerakó végleges bezárásának, amelynek megvalósításához a tartományi kormány is hozzájárul.

čas. Samo da pitam, je li ti žao, žao zbog nas? Ko jučer čini se

Radio Ada 107.

0: 107,7 MHz FM stereo radio ad.
1: 107.7 FM.